ragadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

0: álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: lennék.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Pont Rit FM 101.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem év végéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen két alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
3: Augusztus 16-ának reggele virrat meg. Csodaszép reggelt, 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyáson. Itt a 2026-os évünk 228. napján az Ábrahámokat köszöntöm. De hogy mi történt a régmúltban és mit üzennek fentről nekünk a csillagok, maradjon velem, hozom a részleteket 105.1 vagy online formában a andrét.hu oldalunkra kattintva tölteti velem a mai reggelt is, rádiózunk együtt.
1: Ez az Andrét reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei a Rádió Antriton. Jó reggelt, augusztus 16-a vasárnap van az Ábrahámok napja, ez egy héber eredetű férfi név. Bibliai jelentése sokaság atya. A bibliai pátriárka eredeti neve Ábrám. A hosszabb névváltozatot csak akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Így született meg az Ábrahám név. De lehet ma még köszönteni a szírákat, a csépánokat, a rókusokat, az ibrahimokat, a szerénákat, a teodorokat, az ugorokat, vagy éppen az amelitákat is. Ezek a nevek is szerepelnek az augusztus 16-ai névnaptárban. Születésnaposok tekintetében tudja, mindig nagy segítség a közösségi oldal, az figyelmezteti az embert, hogy XY-nak születésnapja van, lepd meg legalább egy kedves üzenettel. Hát a régmúlt szülötteit már nem tudjuk meglepni, de legalább felidézni igen. 1845-ből Gabriel Lippmann francia-luxemburgi fizikus és feltaláló személyét kell megemlíteni. 1908-ban fizikai Nobel-díjjal tüntették ki az interferencia elvén alapuló színes fényképzési módszeréért. Szerintem sok mindent köszönhetünk neki. 1923-ban járunk, a kétszeres Széchenyi díjas magyar művészet történész Dávid Katalin született így augusztus 16-án abban az évben. Még 1934-ben látta meg a napvilágot a francia színész, filmrendező Pierre Richard. 1938-ban született Balczó András, háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, a nemzet sportolója. Míg Louis Veronica Chiconna, amerikai énekesnő, színésznő, 1958-ban, de nem tudom, hogy a születési nevén tudja, hogy kire gondolok. Hát Madonnára. Isten éltesse a tehetséget nagyon sokáig. Azt hiszem, hogy örök életűek az ő zenéi. Akárcsak az a teljesítmény, amelyet egerszegi Krisztina tanúsított, ötszörös olimpiai bajnok úszónőkről van szó. Ő is ma ünnepel, 1974-es születésű. Csodaszép napot kívánok minden születésnaposnak, minden névnaposnak. Ön pedig ne feledkezzen el azokról, akik ünnepelnek a környezetében. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel lepem meg őket, illetve a koránkelőket, akik velem vannak itt a 105.1-en, talán már az első kávét kortyolva. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek a Hontalan Kóbor Állatok Világnapján augusztus 16-án. Jó reggelt! 1992 óta ezen a napon történik a figyelem felhívása a kóbor állatok sorsára. A kezdeményezés egyébként az Egyesült Államokból indult. Célja pedig, hogy a hontalan állatokat menhelyeken helyezze el, és támogassa azok örökbefogadását, a nem kívánt szaporulat megakadályozását legfőképpen. De a múlt történéseit is felidézzük természetesen a következőekben. 1858-al kezdünk. James Buchanan, amerikai elnök, és Victoria brit királynő üzenetet váltott egymással, és ezzel üzembe helyezték az első transatlanti távíró vonalat. Ma már egy pillanat alatt küldünk üzenetet a világ másik felére, de akkor bizony ez óriási technológiai szenzáció volt. Az első üzenetek még ünnepélyesek és hosszadalmasak voltak, ma hát azért nagyjából a köztük váltott üzenet lehet, hogy csak annyi lenne, hogy szia, hallasz? Igen, szuper! És ezzel bontanák is a vonalat. No, de lehet nem így lenne, de megyünk tovább a múltban, nem közeledve a mai időhöz. 1876-ban járunk, Richard Wagner Siegfried című operáját mutatták be Bayreuthban. Ez a Nibelung gyűrűje tetralógia harmadik része, tehát nem éppen egy 3 perces rádiós slágerről van szó. Wagner ráadásul híres volt arról, hogy monumentális művekben gondolkodott, itt aztán tényleg nem sporolt a hangerővel, a történet és a drámával sem. 1884-ben pedig megnyitották Budapest egyik ikonikus pályaudvarát, a Keleti pályaudvart, amely akkor még központi indóház néven fogadta az utasokat. Gondoljuk csak bele, hogy azóta hány bőröndöt is húztattak végig azon a csarnokon, és mennyi zsörtölődő gondolat fogalmazódott meg, ha kimondva nem is, de a fejekben igen, hogy mikor indul már a vonat, vagy mikor ér már ide? Lehet, hogy most egyre jobban ennek az idejét éljük. No, de pörgessük tovább az idő kerekét. 1896-ban aranyat találtak a Klondike folyó egyik mellékfolyamában, és ezzel kitört az alaszkai aranyláz is egyúttal. Emberek ezrei indultak útnak a meggazdagodás reményében. A valóság azonban sokkal kevésbé volt romantikus, mint amilyennek az aranyról szóló történetek alapján gondolnák. Rengeteg nehézséggel, hideggel és bizony nélkülözéssel kellett megküzdeniük. Na de ugorjunk egyet, méghozzá egy jó nagyot. 1987-ben a paksi atomerőműben megkezdődött a 4. blokk próbaüzeme augusztus 16-án. 2018-ban pedig ezen a napon egy nemzetközi kutatócsoport bejelentette, hogy feltárták a búza teljes genetikai állományát. Ez azért fontos, mert hogy így könnyebb lehet olyan búzafajtákat nemesíteni, amelyek táplálóbbak és jobban alkalmazkodnak a változó éghajlathoz is. Vagyis a tudomány még a kifli jövőjét is próbálja bebiztosítani. No, ez egy kicsi vicces elkanyarodás volt. Na de mindegy, mindenki gondolja róla, amit akar, és végül 2021-ben járunk, ekkor hozták létre a Vasi Hegyhát Naturparkot, amely a szőlőhegyeket is kiemelt tájértékként kezeli. Mi pedig kiemelt értékként kezeljük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, ezeket pörgetem itt a Rádió Antrit vasárnapi reggelében. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a

0: Mozgása mindennapjaidból. Találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt a Rádió Antriton megyünk tovább a csillag üzenetekkel, jön a horoszkóp. Kedves Kos, a hétvége akkor lesz igazán jó, ha nem akar mindent egyszerre megoldani. Engedje meg magának, hogy most ne ön legyen a társaság motorja. Egy jó program, egy finom ebéd, vagy akár egy kiadós alvás többet tehet a hangulatáért, mint gondolná. A boldogság most az egyszerű dolgokban bújik meg. Kedves Bika, önnek most jár egy kis kényeztetés, egy kellemes étterem, egy finom sütemény, egy pohár hűsítő ital, vagy egy lustálkodós délután csodákat tehet. Ha pedig valaki megpróbálja rávenni egy kis vásárlásra, nehéz lesz ellenállnia, de azért a pénztárcájára is gondoljon. Kedves ikrek, beszélgetésből most biztosan nem lesz hiány. Egy spontán találkozás, vagy egy régen látott ismerős felbukkanása különösen feldobhatja a hétvégéjét. Ne tervezzen túl sokat, a legjobb élmények most könnyen lehet, hogy éppen azok lesznek, amelyekre egyáltalán nem számított. Kedves rák, a meghittség teszi szebbé ezt a két napot. Egy családi program, közös főzés, baráti beszélgetés, vagy egyszerűen csak egy nyugodt este azokkal, akiket szeret, feltöltheti. És ha lehetősége van rá, kapcsolja ki egy kicsit a telefonját is, a világ ettől még nem fog összedőlni. Kedves oroszlán, most igazán elemében lehet. Jöhet egy társasági program, egy jó koncert, buli vagy bármi, ahol megmutathatja a ragyogó oldalát. Csak arra figyeljen, hogy ne mindenki másnak kelljen alkalmazkodnia önhöz. Ha másokat is hagy kibontakozni, még élvezetesebb lehet a hétvége. Kedves szűz, próbáljon meg egy hétvégére megfeledkezni a tennivaló listáról. Nem szükséges mindent rendbe tenni, megszervezni és előre megtervezni. Egy séta, egy kis természet, egy könyv vagy egy kellemes kávézás sokkal többet adhat, mint egy újabb kipipált feladat. A pihenés nem lustaság. Kedves mérleg, a szépség és a kellemes társaság most különösen jó hatással lehet önre. Menjen olyan helyre, ahol jól érzi magát. Öltözzön fel úgy, ahogy önnek tetszene a tükörkép. És keresse azokat a társaságokat, akik mellett könnyű mosolyogni. Egy spontán bók pedig akár az egész napját bearanyozhatja. Kedves Skorpió, ezen a hétvégén érdemes egy kicsit lazábban venni a dolgokat. Nem kell minden mondat mögött titkos jelentést keresni, és nem minden apró bosszúság igényel azonnali megoldást. Egy izgalmas film, egy jó beszélgetés, vagy egy kis kaland viszont annál inkább jöhet, engedje, hogy meglepjék. Kedves nyilas, önnek most mozgás kell. Egy kirándulás, biciklizés, strandolás, vagy akár egy spontán autós kiruccanás sokkal jobb ötlet lehet, mint otthon ülni. Minél kevésbé tervezi meg minden percét, annál nagyobb eséllyel talál valami emlékezeteset. A hétvége jelszava legyen az indulás. Kedves Bak, ideje egy kicsit letenni a hét terheit. Most nem kell bizonyítania semmit senkinek. Egy kellemes reggeli, egy nyugodt délután és egy olyan program, amit kizárólag azért választ, mert önnek örömet okoz, tökéletes feltöltődést adhat. És igen, a semmit tevés is lehet program. Kedves vízöntő, valami szokatlanra vágyhat. Ha eddig mindig ugyanoda ment, most válasszon valami új helyet. Ha megszokott programot tervezett, változtasson rajta az utolsó pillanatban. Egy érdekes ember vagy egy váratlan élmény könnyen a hétvége legjobb emlékévé válhat. A spontaneitás most kifejezetten jól áll önnek. Kedves halak, a romantika és az álmodozás most különösen jól működik. Egy vízparti séta, naplemente nézés, kellemes zene vagy egy hosszú őszinte beszélgetés egészen más hangulatba hozhatja. Ha pedig valaki kedveskedik önnek, ne szerénykedjen, fogadja el a figyelmességet és élvezze, hogy most egy kicsit ön körül forog a világ. A ma kedvence és a tegnap slágerei pedig itt vannak velünk, úgyhogy elgondolkodhat a hallottakon, ha beépíti a hétvégéjébe. Szerintem nem fog rosszul járni, mert hogy minden csillagjegyet szuper jó dolgokra biztatott. A legfontosabb, hogy élje meg a hétvége minden pillanatát úgy, ahogy ön szeretné. Tegye ezt akár a zenékkel, jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: reggelünk első órájának értünk a végéhez, de a ma kedvence és a tegnap slágerei bekészítve a játszási listába a következő órára is. 7 órakor hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal fogja ellátni így a 105.1-en, vagy online formában www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Én számítok önre a következő órákban is, egyébként ma majd jön Megyei Mozaik című magazin műsorunk is, de majd csak 8 után, viszont most még 7 óránál tartunk, ne akarjunk előre szaladni az időben. Az biztos, hogy kánikula vár ránk, de hogy egészen pontosan mit jelent ez hőfokok tekintetében, itt van hírszerkesztőnk a legfrissebbekkel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Vizsgálják a 4IG csoport és az állam kapcsolatát, kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4IG csoport és a magyar állam kapcsolatáról. Az eredményekről a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a pénzügyminiszter és a tudományos és technológiai miniszter tájékoztat a vizsgálat lezárulta után. A Telex megjegyzi, érdeklődésre adhatok ott például, hogy miért van a honvédelmi minisztériumnak egy 10 éves, 1311 milliárd forintos szerződése a tőzsdén jegyzett 4IG csoporttal, amiről a befektetők, sőt még egyes vezetők sem tudtak. Elfogadta a kormány azt a javaslatot, amelynek értelmében az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény módosulna. Eszerint a B-dossziék és a B-mappák esetében nem évvégéig, hanem 2027. február 25-éig kell a teljes iratanyagot nyilvánosságra hozni. Az új dátumra esik a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél, a második trimeszterben is lesz vizsgálat, azaz összesen 2 alkalommal. A kormány döntés szerint emellett gyors teszt is lesz, amelynek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A folyamatban lévő várandós gondozásokra is érvényes a most meghozott döntés. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek mellett a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, és teljes terjedelmében égett 5 hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szeles időben tartsák csukva az ablakokat. A Duna alacsony vízállása mellett is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. Ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvíz használat. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Vasárnap is sokat süthet a nap, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén erős lesz a szél. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Az Ábrahámok napja augusztus 16-a, szép jó reggelt. Egyébként a 2026-os évünkből már csak 137 nap van vissza. Nem tudom, hogyha így belegondolok, hogy hol tartunk, rettenet. Csak úgy repülnek a napok, a hónapok, borzalmas. Na mindegy, augusztus 16-ának reggelén 7 óra múlt egy pár perccel a stúdióban Gulyás Anita, a Ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Számítok önre ebben az órában is, hogy mivel ütheti el az augusztus 20-át? Hozom a részleteket, maradjon.
2: Ez az Antrit reggel. A Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ma kedvence és a tegnap slágere után pedig már itt is vagyok újra, augusztus közepén járunk már, csütörtökön már augusztus 20-a van, Szent István napját, államalapításunkat ünnepeljük majd, természetesen itt Szekszárdon is. Augusztus 20-a ugye minden magyar számára egy különleges nap, nem csak egy nemzeti ünnep, hanem több mint 1000 éves államiságunk, közös történelmünk és magyarságunk egyik legfontosabb jelképe is. Ezen a napon Szent István királyra emlékezünk, aki olyan államot teremtett, amelynek öröksége ma is meghatározza Magyarország életét, és ezen a napon az új kenyeret is ünnepeljük, mindazt, ami az összetartozást, az otthont és a közös jövőt is jelképezi talán. Szekszárdon idén is méltó módon több helyszínen várják majd önt a Szent István napi programok. Az ünnepi program pedig, tehát jövő héten csütörtökön augusztus 20-án 8 óra 45 perckor kezdődik a Béla király téri belvárosi római katolikus templomban, ahol ünnepi kenyérszenteléssel egybekötött szentmisére várják az érdeklődőket. 10 órakor pedig indul az ünnepi felvonulás a Béla király térről egészen a Babits Mihály kulturális központig. A menetben pedig közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, és ott lesz a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör is. 10:30-kor a Szent István szobornál koszorúzással tisztelegnek majd államalapító királyunk emléke előtt, majd 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében veszi kezdetét az ünnepi közgyűlés. De ez az ünnep ezzel természetesen nem ér véget, este is várják önt. 20 órától a Béla király téri szabadtéri színpadhoz, ahol Attila fiai társulat nagy koncertjére kerül majd sor. Ez várja a szekszárdiakat és természetesen a városba érkezőket. Mert Szent István öröksége nem csupán a történelem része, ma is arról szól, hogy van egy közös országunk, egy közös otthonunk, egy közös városunk, és van, amire büszkék legyünk magyarként, szekszárdiként. Találkozunk tehát augusztus 20-án Szekszárd több helyszínén is, és ünnepeljük együtt Szent István királyt, Magyarország születését, és azt, ami bennünket összeköt. Ünnepelhetjük ezt zenével is. Itt vannak velünk a ma kedvencei és a tegnap slágerei a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 4,2 fokot mértek. Ma viszont kánikulával számolhatunk, gyengén felhős idővel, ez azt jelenti, hogy ne számítsunk arra, hogy az égiek fognak rajtunk segíteni. Az biztos, hogy az éjszakák is lassacskán melegednek, bár ez a 19 fok talán kitart. Ez még arra jó, hogy az ember átszellőztesse éjszaka a lakást, úgyhogy tegyen így ön is. Most viszont lassacskán már be kell csukni, mert hogy olyan hamar melegszik reggel is a levegő, hogy én ilyenkor már ezerrel engedem le a redönyöket, húzom be a sötétítőfüggönyt, mindent megteszek annak érdekében, hogy minél kevesebbet kelljen használni a légkondit. De jó zenéket azért nem hagyom figyelmen kívül, azok velünk vannak itt a Rádió Antriton a 105.1-en, vagy online formában www.antrit.hu oldalunkon keresztül, ahol egyébként értesülhet Szekszárd, Tolna vármegye történéseiről, sporteseményekről, közelgő rendezvényekről, úgyhogy érdemes nyomon követni weboldalunkat, akár csak közösségi oldalunkat, mert hogy ott is hasznos információkat osztunk meg önnel. Többek között azt is megtudhatja, hogy kik lesznek a mai megyei mozaik a vendégei, amely startol majd 8 órától, most viszont még addig vissza van jó bő fél óra, úgyhogy a következő fél órában is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában várom vissza.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefon számon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig hozom a palack gyűjtésnek a háttérinfóit. Többször beszámoltam már erről a kezdeményezésről, amely Bátaszéken zajlik. Ezúttal a Morzsú Egyesület támogatására gyűjtenek. Újabb közösségi palack gyűjtés indult tehát Bátaszéken. Az Egyesület munkáját fogják majd támogatni azoknak köszönhetően, akik visszaváltási díjas palackjaikat augusztus 1-e és augusztus 31-e között a Keresztély Gyula városi könyvtár mellett található konténerbe helyezik el. Az ebben az időszakban beérkező visszaváltási díjak teljes összegét a Morzsú Egyesületnek ajánlják fel. Ez az Egyesület 2011-ben alakult Bátaszéken, így idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtizedben az Egyesület fontos szereplőjévé vált a helyi közösségi életnek. Fő céljuk a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekek képességeinek fejlesztése, valamint olyan programok szervezése, amelyek élményt, segítséget és közösségi kikapcsolódást is nyújtanak a családok számára. A Morzsú Egyesület évek óta szervez játszóházi foglalkozásokat, kézműves programokat, közös énekléseket, kirándulásokat és számos más közösségi eseményt a gyermekek és szüleik számára. Ez egy igazi közösségteremtő egyesület, szerintem így is fogalmazhatnánk. Munkájukat önkéntesek segítik, programjaik pedig már a bátaszéki közösségi élet fontos részévé váltak. Az idei év különleges számukra, hiszen szeptemberben jubileumi ünnepséggel készülnek majd a fennállás 15. évfordulójára, úgyhogy a palackgyűjtésből befolyó támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az alkalmat méltó módon ünnepelhessék, és a jövőben is folytathassák azt az értékteremtő munkát, amelyet már hosszú évek óta folytatnak. A gyűjtés tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki könnyedén segítheti a bátaszéki Morzsú Egyesület működését, programjait, illetve jubileumi rendezvényét is. A gyűjtő konténert továbbra is a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár mellett találja, szóval, hogyha arra jár, vagy éppen útba esne egy kis kitérővel is, akkor ejtse útba az összegyűjt palackokkal és támogasson egy jó ügyet. Mindenkit arra kérnek, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőpontot és óvják annak környezetét. A bátaszéki palack gyűjtő kezdeményezések során bátaszéki szervezetek munkáját segítheti akár ön is. Augusztusban a Morzsú Egyesületre esett a választás, támogassuk tehát az Egyesület munkáját. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy esetleg amíg odaér, addig jó hangulatban teljenek a kilométerek. Balesetmentes utat mindenkinek!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatosság!

0: Ez a dal pedig az utolsó volt ebben az órában, viszont a ma kedvence és a tegnap slágere itt lesznek velünk majd 8 óra után is, amikor startol Megyei Mozaik című magazin műsorunk. Stúdió vendégeimnek a nevét, kilétét már elárultuk a tegnap délutáni Facebook posztunkban, hogyha követi az oldalt, akkor talán ön is belebotlott ebbe a bejegyzésbe, hogy már amit tartogat nekünk az időjárás, hozzá hírszerkesztünk, hiszen pillanatokon belül 8 óra, a következő 2 óra pedig a tartalmas beszélgetések itt a Rádió Antriton. Számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
11: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
10: Nyaralást? De jól megy valakinek.
11: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
10: Aha, így már értem.
12: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
13: Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban, visszafogott az ingatlanpiaci kereslet a nyáron. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés, közölte gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az első hét hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7%-a. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az MNB podcastban hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is nyáron, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban csaknem 9300 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliushoz képest 2,1%-os csökkenés. Bár a fővárosban a közlemény szerint összességében csökkent az érdeklődés, az árak alakulásában nincs fordulat, miként országos szinten sem. Látszik ugyanakkor, hogy az árérzékenyebbé váló vevői kör átformálja a piac működését, mert Budapesten a panellakások értékesítési idejének átlaga 55 napról 90 napra nőtt. A magyarok 28%-a egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása, derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A második helyen álló letteknél 24% azoknak az aránya, akiknek nem maradt pénzük a hónap végén. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Alkotmányosnak nyilvánította a francia alkotmánytanács a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról júliusban elfogadott törvényt. Ugyanakkor mentesítették a magánintézményeket és egyesületeket azon kötelezettség alól, hogy engedélyezzék a halálba segítést a saját falaik között Franciaországban.
2: Rádió Antrit időjárás.
13: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal. Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. augusztus 16-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Balatonfüredi Anna Bál egyik szépsége, Braun Marianna Zita, illetve párja Csizmadia Bence. Aztán a 2026-os évben 30. fennállását ünneplő Bárka művészeti szalon vezetőjével, Lönhárt Ferenc beszélgetek. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
2: Rádió Antrit. Megyei mozaik. Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok. Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: A most következő heti hír összefoglalónkat Jantner Jolitól hallja.
2: Új jelöléti edzőt igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az idei szezontól Hadlacki Bence látja majd el ezt a feladatot, értesültünk a csapat weboldaláról. Hadlacki Bence idén diplomázott a testnevelési egyetemen, de már jelentős NB1-es rutinra tett szert, hiszen szülővárosa a székesfehérvári DKK a csapata mellett dolgozott az elmúlt két szezonban. A következő szezon számomra egy új kihívás lesz, hiszen egy magasabb szinten dolgozhatok tovább, egy olyan csapatnál, amely komoly célokkal rendelkezik. Ezt nagyon motiválónak érzem. Kihívásként tekintek arra is, hogy életemben először egy másik városban folytatom a munkát. Egy új közeg mindig igényel egy kis alkalmazkodást, de az eddigi tapasztalataim nagyon pozitívak, a szekszárdi közösséget pedig nagyon befogadónak érzem, ezért úgy gondolom, hogy a beilleszkedéssel nem lesz probléma, nyilatkozta a tréner. A Tamási járási ügyészség magánlagsértés miatt emelt vádat egy 43 éves férfi ellen, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a vádlott haragos viszonyban áll a volt párja jelenlegi élettársával, mert nem tudja elfogadni a kapcsolatuk lezárását, valamennyien ugyanabban a községben élnek. A vádlott tavaly októberben egy rendezvényen vett részt, ahonnan 21 óra körül ittas állapotban elment a volt élettársa és annak új párja által közösen lakott házhoz. A vádlott a kerítéskapun bement az udvarba, majd a ház bejárati ajtaján dörömbölt és kiabált, hogy a nő párja menjen ki. Mivel nem nyitottak neki ajtót, betörte az ajtó üvegezését, és az ajtót kinyitva bement az épületbe. A férfi házban tovább kiabált és egy szobaajtón dörögölt, mikor a rendezvényről odaérkező ismerősei kivezették az épületből. Az ügyészség a férfit magánlagsértéssel vádolja, amely bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a korábban már több alkalommal elítélt vádlottal szemben elzárás kiszabását indítványozza a Tamási járásbíróságnál. A Paksi atomerőműbe látogatott a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás vezetősége és ellenőrző bizottsága augusztus 6-án, hogy az extrém alacsony vízállás és az energiatermelés csökkenése kapcsán személyesen tájékozódjanak az atomerőmű jelenlegi működéséről, az intézkedésekről. Dr. Bagó Zoltán, a TEIT elnöke, a jelenlegi állapotot kettősnek, megnyugtatónak és egyúttal kétségbejtőnek értékelte. Kétségbejtő, mivel az alacsony vízállás napi 3-5 milliárd forintos kiesés okoz a nemzetgazdaságnak, hiszen nem termeli az atomerőmű a megszokott 2000 megawattnyi áramot. Megnyugtató azért, mert a paksi szakemberek a helyzet magaslatán állnak, rendkívül magas színvonalú mérnöki tudással rendelkeznek, 0-24 órában dolgoznak a helyzet megoldásán, fejtette ki. Szakmai bemutatót, helyszíni bejárással egybekötött technikai beszámolót, illetve kérdéseikre válaszokat kaptak a településvezetők. Megerősítették őket abban, hogy vízügyi viszmajor helyzet áll fenn, amelyre nem lehetett felkészülni, de az atomerőmű szakemberei technológiai megoldásaikkal megnyugtatóan kezelik az extrém alacsony vízszinttel járó problémákat. Gáncs István, a TEIT alelnöke, Tengelics polgármestere is kiemelte, a dolgozók magas színvonalú szaktudását, nagyon komoly eljárás szerint dolgoznak a biztonságot előtérbe helyezve, a kapkodásnak semmiféle jelét nem láttuk, mondta. A vármegye útjain az elmúlt hétvégén 11 baleset helyszínén kellett intézkedni az egyenruhásoknak, ebből 3 balesetben könnyebben sérültek meg, a többi anyagi kárral végződött. Szombaton délután egy autós a 71-es számú főúton közlekedett Nagykonyiból Tamási felé, amikor az előzni tilos tábla ellenére megkezdte az előtte haladó autó előzését. Az autók egy jobbra évelő kanyarhoz értek, amikor a velük szemben szabályosan haladó autós észlelve ezt megpróbált jobbra lehúzódni, majd elvesztette uralmát a járműve felett, és az autó bal elejével a szabálytalanul előző kocsik oldalának ütközött. A szabálytalan autó ennek hatására átsodródott a másik sávba, és az ott haladó járműnek ütközött, majd az útról lesodródott és felborult. A balesetben 4 személy könnyebben megsérült. Vasárnap délelőtt Bátaszéken egy elektromos rolleres kanyarodás során az úttesten lévő kavicsokon megcsúszott, majd egyensúlyát elveszítette és felborult, mivel viselt bukósisakot, így könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Vasárnap a kora délutáni órákban egy motoros Dunaföldváron közlekedett, amikor a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt egy balra ívelő útkanyarban elvesztette uralmát a motor felett és elesett, a motoros könnyű sérülést szenvedett. A hétvégén történt 8 anyagi káros baleset közül 3 vadelütés volt, egy esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történt a baleset, 2 esetben parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 1 alkalommal az elsőbség meg nem adása miatt, és 1 esetben pedig a sofőr ittassága miatt történt baleset. Az Erővízi Közmű ZRT visszafogott vízhasználatra kéri a Szekszárdon lakó felhasználókat. Szekszárd vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a Duna vízállása egyre alacsonyabb, ezért a víztermelő kutak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz kevesebb, mint magasabb Duna vízállásnál. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be, Szekszárd városában ezúton kérik önöket a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvíz ellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködésüket kérik. Kiemelten kérik a felhasználóiktól a következő tevékenységek szüneteltetését mindenképpen. Kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolása, medencék töltése, gépjárművek mosása, járdák, utak és egyéb burkolat felületek vízzel történő hűtése, tisztítása, egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységek. Felhívják a figyelmüket, hogy az Erővízi Közmű ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előrelátható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a vízi közmű rendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi vízhasználatát is érintheti. A Csapó Dániel Középiskola 17 fő közszolgálati technikus tanulója két fő kísérő tanárral augusztus 9-én elindult a dániai Aarhusba, hogy két héten át szakmai gyakorlaton vegye részt az Erasmus Plus program keretében. A diákok és kísérőik a megérkezés után elfoglalták a szállásukat, majd egy kiadós vacsora és egy kis szabadidős program következett. Hétfőn pedig elkezdődött a gyakorlat, amit a tanulók izgatottan vártak. Az első napon a technikai oktatók mutatkoztak be, majd a diákok megismerkedtek az iskolával és a képzéssel. A szakmai program során összehasonlították a rendőr és a biztonsági őr feladatait, valamint betekintést kaptak a büntetőjog, az egyéni jogok és az igazságszolgáltatás törvényeinek világába. Este egy Magyarország-Dánia barátságos kispályás labdarúgó mérkőzés zárta a napot, ahol a magyar csapat bizonyult jobbnak. Az izgalmas első nap sok élménnyel és szakmai tapasztalattal zárul.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami Szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
3: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Következőekben egy patinás, hagyományokkal rendelkező eseményről fogunk beszélgetni, ez nem más, mint a balatonfüredi Anna Bál. A vonalban sok szeretettel köszöntöm Braun Marianna Zitát, illetve párját, Csizmadia Bencét. Sziasztok!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
4: Szia, úgy szintén!
2: Na fiatalok, hát ti ott jártatok a 201. Balatonfüredi Anna Bálon, ugye egy részét már azért tudjuk, hiszen Panna már volt itt nálunk is, beszámolt, hogy készültök erre a hatalmas nagy rendezvényre. Bence, elsőként hozzád fordulnék. Téged hogy érintett, amikor feljött egyáltalán az egésznek az ötlete, hogy menjetek el erre a hatalmas nagy múlttal rendelkező rendezvényre?
4: Hát megmondom őszintén, hogy engem... Nagyon örültem ennek az egésznek. Nagyszüleim, ők balatonfürediek, így már kiskoromban is részese lehettem az Anna Bál varázsának, már úgy, ahogy, tehát igazából mint nézőként vehettem részt az Anna Bálon, és most nagy öröm volt számomra, hogy most pedig bálozóként is eljuthattam oda.
2: És azt kaptad, amire számítottál?
4: Én abszolút igen, szerintem nagyon jó volt a program, mind kulináris élvezetekben, mind a kulturális műsor tekintetében, és minden résztvevő nagyon rendes és kedves és nyitott volt a másikhoz, szóval szerintem egy nagyon szép este volt.
2: Gondolom azért hatalmas nagy készületek előzték meg az ott léteteket, hiszen azért kellett ehhez megfelelő outfit, gondolom fel kellett készülni sminkkel, ugye Panna, hogy nézett ki ez az egész? Mennyi időt fordítottál rá egyáltalán, hogy elérd azt az állapotot, amivel szeretnél majd megjelenni, vagy szerettél volna megjelenni a bálban?
3: Hűha, hát ugye ez az egész dolog úgy kezdődött, hogy még a 200. Anna Bálra kaptam fel a fejemet, ahogy már korábban is mondtam, és onnantól kezdve igazából én végig báli hangulatban voltam, tehát elkezdtem Facebookon, neten keresgélni, hogy milyen ruhák vannak, mi passzolna a legjobban hozzám, természetesen utána akkor jöhetett hozzá a frizura, a smink, és úgy konkrétabban igazából február környékén kezdődtek el a készületek, addigra már úgy nagyjából láttuk, hogy mi mennyibe fog kerülni, hogy miket kell beszerezni hozzá, hogyan fog zajlani, és akkor sikerült így leegyeztetnem a dolgok többségét, de ez egy hosszú procedúra volt összességében.
2: Van ilyenkor valami kikötés a bálozók felé, hogy mi az, amit viselhetnek, és mi az, ami mondjuk abszolút nem állja meg a helyét ezen a rendezvényen?
3: Amiről tudtunk így előre az az, hogy az első bálozó hölgyeknek fehér ruha szükséges, nagy estélyi, illetve nagy estélyi minden hölgy illetőnek, a férfiaknak pedig smokingot kellett viselniük az estélyen.
2: Bence, mennyire érezted komfortosan magad ebben a ruhában? Azért nap mint nap nem visel az ember ilyet.
4: Hát ez biztos, hogy én sem, de meglepően kellemes volt benne mutatkozni. Azt hittem, hogy a nagy melegben meg fog sülni a feketében, és ráadásul ugye a smokinghoz smokinging is dukál, aminek azért kicsit keskenyebb a gallérja. Ezen kívül pedig spanyolövet is kellett viselni, ugyanis black tie volt az előírás, tehát smoking fekete nyakkendővel. De én nagyon jól éreztem magam benne, és hogyha még egyszer kéne valamikor, én még egyszer fölvenném.
2: Na tessék, akkor megfogott téged ez az öltözet valóban. Egyébként
4: abszolút,
2: teljes mértékben összhangban voltatok a tekintetben, hogy ki mit viseljen? Tehát így a másikra gondolok, hogy mondjuk Bencének abszolút tetszett az, amit Panna választott, illetve fordítva, vagy közösen választottatok ki mindent?
4: Közösen választottunk, ugyanúgy én is részt vettem a Pannának a ruhapróbáján, ő is eljött velem a ruhaszalomba, de az, úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy mind a kettőnknek nagyon tetszett a másiknak a ruhája, és maga az is, ahogy éppen a bálra készületben, a nagyszüleinknél Balatonfüreden, ott, ahogy éppen kiléptünk az egyik-másik szobából, és megpillantottuk egymást, az szerintem egy csodálatos pillanat volt.
2: És a szülők, nagyszülők mit éreztek, mit láttatok rajtuk? Gondolom azért ott volt a meghatottság az arcukon, vagy rá nyomódott egyből, hogy mi is az, ami bennük zajlik.
4: Igen, elképesztő volt az egész, főleg amikor a Pannát szólították ugye a 15 legszebb lány közé az Anna Bálon, én akkor éppen telefonáltam egyet édesanyámmal, akik nagyszülők

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: 350 bálozó vett részt a 201. alkalommal megrendezett Balatonfüredi Anna Bálon, ahol ott volt Braun Marianna Zita, illetve Csizmadia Bence is. Bence már az előbb elárulta, hogy Panna bejutott a 15 hölgy közé. Panna, mit éreztél? Gondolom, itt felsorolták a neveket. Mit éreztél, amikor elhangzott a tiéd is?
3: Hát ez az egész úgy zajlott, hogy előtte nem sokkal ki kellett vonulnunk a térre, és ott hát nem is a nevünket, de a szívszámot mondták, ja, ami értem. A Herendi Porcelán szívem volt. És őszintén szólva, mi nagyon le voltunk sokkolódva, mert ugye, ahogy már mondtam is, 11-ként szólítottak engem, és előtte azért úgy kicsit levert minket a víz, hogy vajon sikerül-e vagy sem, mert szép hölgyeket szólítottak, és bár mi ugye dolgoztunk ezért, hogy esetlegesen bekerüljek, de azért nem volt garantált, hiszen nagyon sokan nagy társasággal érkeztek, akik szavaztak mondjuk a leány ismerősükre, aki éppen első bálozó volt, de nagyon meghatódtunk, amikor bemondták végre az én számomat. És hát rögtön ugye közöltük is az ismerősökkel, hogy akkor sikerült, és ők pedig nézték a közvetítést onnantól kezdve.
2: A bál folyamán ez az a pillanat, amit talán soha nem fogsz elfelejteni, vagy esetleg volt, ami ezt még überelte?
3: Hát számomra az volt a legjobb, amikor végül is ott álltam a színpadon, és megkaptam a nekem szegezett kérdést, és válaszolhattam rá a mikrofonba, mert én nagyon szeretek ilyen alkalmakon szerepelni, és nagyon jó érzés volt ilyen nagy közönségnek, patinás közönségnek mesélni magamról.
2: Ez volt a kérés, kérdés, hogy mutatkozzon be minden hölgy, akit szólítottak?
3: Elsőként mindenki kapott egy kérdést, hogy hogyan érzi magát, hogyan készülődött a bálra és hasonlók. Majd utána tették fel a kérdést, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen. Uh-huh. Nevet nem szabadott mondani, de szépen be lehetett mutatkozni, mivel foglalkozunk, hova járunk és hasonlók.
2: És akkor te itt elárultad, hogy az opera, az operett az, ami a szíved csücske?
3: Igen, láttam, hogy benne van a zsűriben az Ókovács Szilveszter, ezért gondoltam, jó ötlet lenne ezt esetleg bedobni, és akkor így a hobbiaim, vagy elfoglaltságaim keretében megemlítettem azt is, hogy igen, valóban most volt lehetőségünk az Eiffel Műhelyházban fellépni, az operajt program keretein belül, uh-huh. De hogy ezen kívül még ugye atletizálok, és festek, és mi egymás, úgyhogy tulajdonképpen ez foglalta össze így a bemutatkozásom nagy részét, illetve az egyetemi elfoglaltságaim.
2: Előre megvolt már a szöveg, vagy teljesen improvizáltál?
3: Én sokat gondolkodtam azon, hogy körülbelül mit szeretnék mondani, viszont azt nem tudtuk pontosan, hogy mit fognak kérdezni, hogy egyáltalán kell bemutatkozni, de nekem voltak elképzeléseim arról, hogy mit szeretnék mindenképpen megemlíteni, úgyhogy nem ért váratlanul egyik kérdés sem.
2: Jól érzem, hogy ilyenkor abszolút, vagy ebben az esetben abszolút nem volt görcs a gyomrodban? Vagy azért volt egy kicsi?
3: Előtte nagyon izgultam, ott beszélgettünk is a háttérben az egyik lányjal, hogy nagyon izgalmas, mert hát ugye ritkán áll ki az ember ennyi ember elé, ráadásul ilyen társaság elé. De amikor így a kezemhez kaptam a mikrofont, akkor már nagyon megnyugodtam, és onnan már valahogy így zsigerből ment, vagy gyakorlatból, ahogy az szokott zajlani mondjuk éneklés során is, és teljesen nyugodtan tudtam átadni szerintem azt, amit szerettem volna képviselni az alkalommal.
2: És amellett, hogy bekerültél a 15 legszebb hölgy közé, egy külön díj is a tiéd lett. Mi volt ez, Panna?
3: Igen, az Operaháznak a külön díját nyertem el, ami tulajdonképpen belépő jegyet is biztosított számunkra az Operaházba, mégpedig a Figaro lakodalmára.
2: Azt a mindenit. Az akkor gondolom szuper jó meglepetés volt, hogy amellett, hogy a legszebbek közé kerültél, meg így ilyen tényleg számodra szerintem felbecsülhetetlen ajándékot is kaptál.
3: Igen, igen, én is így éltem meg, és mi eleve nagyon nagy opera rajongók vagyunk, és évközben is, amikor tudunk, akkor szeretünk oda menni, és pláne így, hogy ráadásul ingyen kaptunk egyet, nagyon boldogok voltunk tőle.
2: Azért ez a báli környezet nem egy mindennapi környezet, illetve az etikett is ehhez igazodik. Bence, te hogy érezted magad, mennyire tudtad elengedni ebben a millióban magadat?
4: Úgy gondolom, hogy az elején, amikor még a Vasari villának a kertjében volt a fogadás, ott még mindenki látszott, hogy kicsikét izgul, legalábbis az első bálozók többségén, hogy még keresi a helyét, hogy szeretne inkább eltűnni a tömegben, mint sem inkább kilátszani és fénypompában úszni. Ez inkább jellemző volt a bálnak a második felére, amikor már az Anna Grand Hotelben és annak kertjében volt a program. Itt már úgy gondolom, hogy mi is felszabadultabbak voltunk, társalogtunk, ahogy említettük már korábban, és nagyon érdekes volt, hogy akár ismert emberekhez is nagyon könnyen oda lehetett lépni, esetleg kérni a szavazatukat, vagy csak beszélni velük pár szót. Mi is így tettünk, a Gelencsér témával beszélgettünk egy pár mondatot, egyébként nagyon kedves volt, ez egy jó élményként marad meg, találkoztunk egyébként más hírességekkel is, hogyha csak mondok egyet még, akkor a Filharmónia társaság igazgatójával is beszéltünk, ugye, ha így nézzük, akkor ugye az is komoly zene, szóval végül is így az is jó élmény volt, de lehetett látni azért több hírességet is, viszont mindenki elvegyült a báli környezetben, és ez is egy olyan érzés, amit máshol nem biztos, hogy meg tud tapasztalni az ember itt Magyarországon.
2: A Balatonfüredi Anna Bárról beszélgetünk, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Patinás hagyományokkal rendelkező bál a Balatonfüredi Anna bál, amelyet 201. alkalommal rendeztek meg, és Tolna vármegye is képviseltette magát. Braun Marianna Zita és Csizmadia Bence párosa volt ott. 15 legszebb hölgy közé került be Panna, illetve egy külön díjat is kapott az Operaháztól. Az előbb említetted, Panna, hogy azért mielőtt a színpadra léptetek, beszélgettetek meg, hát ugye előtte is voltak beszélgetés. Mennyire jött le az, hogy ti versenytársak vagytok az ott megjelent hölgyekkel?
3: Azt gondolom, hogy ez nem igazán látszódott, mindenki nagyon közvetlen volt ettől függetlenül. Persze az izgalom azért benne volt, főleg az első bálozó hölgyekben. Amikor így egy-egy személlyel találkoztunk, akkor azért végigmértük a másikat, hogy tudjuk, hogy ki kicsoda. De alapvetően szerintem ez mellékes dolog volt úgy többségében.
2: És akkor szavazatok alapján dőlt el, hogy ki az, aki felléphet majd a színpadra?
3: Igen, ez úgy zajlott, hogy mindenkinek a belépőjéhez járt egy darab szavazólap, és a számára legszebb vagy legkülönlegesebb hölgyre akkor le is adhatta a voksát este 10 óráig, és nyilván a nagy társaságosok előnyben voltak, de például meg lehetett csinálni azt, mint amit mi is tettünk, hogy esetleg egy-egy asztalhoz oda menni, ahol láttuk, hogy még talán nincsen olyan hölgy, akire szavaznának, akkor ott elbeszélgettünk, társalogtunk kicsit, és kértük a szavazatukat, hogyha éppen úgy volt. És ugye 10 óra után ki is derült, hogy kik jutottak be tulajdonképpen a döntőbe.
2: Panna, a számodra mit jelent a nőiesség? A megjelenést, a kisugárzást, a személyiséget, vagy ez így unblock egybe az egész?
3: Szerintem valamilyen szempontból mindegyiknek az elegye, de számomra a legfontosabb talán a kisugárzás. Ezt ugye sokan is hangsúlyozták, például korábbi bálszépek, hogy leginkább azt nézik, hogy az ember hogyan mosolyog, mennyire vidám, esetleg önfelett egy ilyen estély folyamán, tehát hogy semmiképp se legyen görcsös az ember. És nekem ami nagyon fontos volt, hogy milyen az embernek az egyénisége, én szeretem kicsit lazábban, humorosabban felfogni az ilyen alkalmakat, és ez is segít tulajdonképpen, hogy ne feszüljek be egy-egy helyzetben, például egy színpadi szereplés során. Úgyhogy ez számomra nagyon fontos, de nyilván adok a megjelenésre is, tehát azért elég hosszan válogattuk, hogy milyen legyen a ruhám, a sminkem, a frizurám, és ez is nagyon fontos részét képezte az egész esténynek.
2: És mit tanított számotokra ez az este, mondjuk saját magatokról, vagy így a párosotokról?
4: Hát én úgy gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy ez egy verseny volt, akkor, hogy nagyon jól tudtunk, már most is, ugye már mint több éve egy párt alkotunk, de most is nagyon jól tudtunk csapatban együtt dolgozni, hogyha csúnyán kell kifejezni. Viszont én azért hiszek abban, hogy ez az Anna bál, még ha kívülről úgy is tűnik, nem csak a szépségverseny részéről, vagy bálszépe választásról szól, hanem egy közéleti, egy társadalmi, egy kulturális esemény is, ahol élvezhetjük egymás társaságát, és úgy gondolom, hogy tehát a nyugdíjas éveinkben is ezt fogjuk emlegetni, ezt az estét, ez biztosan.
2: Ebben biztos vagyok én is. Egyébként, hogyha egy szóval kellene leírnotok az Anna bál estét, akkor Bence, tőled ez hogy hangozna?
4: Nem szeretek egyszavas válaszokat adni, de hogyha muszáj, akkor szerintem ez a szó a pompa lenne. De nem, de most, hogyha szabad, akkor hadd fejtsem ki, mert okay. Ez kétértelmű lehet ez a pompa szó. Nem csak a fényűzésre gondolok itt, mivel azért nagyon szép volt az egész Anna bál maga, hanem az is, hogy pompásan éreztük magunkat, pompás volt maga az, ahogy erre készültünk, ez az egész út, amit bejártunk, és az, hogy a Balaton partján ott lehettünk, amely számomra a gyerekkori kötődéseket is tartalmaz, és hogy itt élhettem át ezt az egészet, ez volt számomra ez a pompa, amit én ebben az egy szóban most itt le szerettem volna írni.
2: Panna, neked mi lenne az az egy szó?
3: Hát szintén nem könnyű megválaszolni, szerintem ez számomra meglepő lenne, ugyanis mind a készületek, mind az este folyamán rengeteg meglepő dolog történt, de a szó jó értelmében. Olyan egybeesések, ami mondjuk máskor nem történhetett volna meg, és annyira meglepő volt az számunkra, hogy ki milyen közvetlen volt esetlegesen velünk, hogy ilyen helyezést sikerült elérnem, és hogy azóta is egyébként rengeteg megkeresést kapok jótékonysági estekre, úgyhogy ez egy ilyen váratlan és meglepő szituáció volt számomra, és még mindig is kitart.
2: És hogyha úgy nézzük, hogy ez az ottani szereplésetek mondjuk egy új fejezetnek az első oldala, akkor mit szeretnétek, vagy mit gondoltok, mi legyen ennek a fejezetnek mondjuk a következő mondata?
4: Úgy gondoljuk, hogy ha már most itt a Panna mesélt ezekről a jótékonysági programokról is, hogy ezzel tudunk nagyon sok jót is tenni. Olyan emberekhez tudunk így majd eljutni, akikhez korábban nem sikerült, és ez a felfigyeltséget, ezt ezekre a jó karitatív dolgokra is fel tudjuk használni, és ilyet tenni azért szerintem mindig és mindenkinek jó érzés.
2: Hát fiatalok, én nagyon örülök, hogy beszélgettünk erről az eseményről. Az teljes mértékben levehető volt szerintem, hogy fergetegesen éreztétek magatokat, és ahogy Bence is mondta, visszavágynátok erre a rendezvényre. Én azt kívánom, hogy ha lehetőség adódik rá, akkor legyetek ott. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok, és meséltetek nekünk erről az ország-világ számára állított eseményről.
3: Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük.
2: A 201. Balatonfüredi Anna Bál külön díjasával, a 15 hölgy közé bejutott Braun Marianna Zitával és párjával, Csizmadia Bencével beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Mai beszélgető partnerem a Bárka Művészeti Szalon vezetője, Lönhárt Ferenc, akit sok szeretettel köszöntök a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Évfordulót ünnepel a művészeti szalon, ilyenkor azért érdemes felidézni a múltat. A Bárka Művészeti Szalon 2026-ban már 30 éves évfordulóját ünnepli. 96 tavaszán indult ez a történet,
2: így van,
1: Feri bácsi?
2: Így van.
1: Hogyan jött az ötlet? Miért gondolta, hogy egyáltalán szükség van egy ilyen művészeti szalonra itt Tolnavár megyében?
2: Hát vissza kell ugorni az időben, ebben a 30 évben, ami eltelt ahhoz, hogy valamennyire megértsük azt, hogy akkoriban mi is történt. Egy ilyen pezsgő, forgó, mozgó társadalom volt, és mindenki keresgélte a helyét a rendszerváltás után, ugye 1995-96 fordulójáról van szó. És hát azt láttuk, hogy a kultúrában, a művészeti életben is mindenki próbálja megtalálni a maga helyét. Akkor látszott, hogy esetleg ilyen alkotóközösségek, kulturális egyesületek próbálnak saját hangon megszólalni, és próbálnak kereteket találni a saját foglalkozásukhoz, foglalkoztatásukhoz, megismertetésükhöz, kiállítások kereséséhez. És volt már akkor egy Art 999 nevű hasonló céllal indult társaság, működött akkor, de amennyire én tudom, ott folyamatos belső válságok voltak, és aztán arra gondoltam, hogy ennél egy kicsit bővebb keresztmetszetű foglalkozásokra lenne szükség, ahol én együtt gondoltam irodalmárokat, zenészeket, képzőművészeket és szponzorokat is. Hát ebből természetesen úgy, ahogy elképzeltem, nem igazán lett semmi, de a képzőművész csapat az együtt maradt. Illetve volt ennek még egy másik folyamánya, egy kicsi áttételesen. Talán 99-ben megalapítottuk a Tolna megye művészetért nevű plakettet, ez egy ezüst plakett díj, a Tolnai Tollforgató klubjával és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tolna megyei szervezetével közösen, és ezt 20 éven keresztül kiadtuk évente 5-öt az alapítás szerinti 5 kategóriában. Hát körülbelül ennyi az indulás.
1: De ahogy mondta, azért sok minden történt ez idő alatt. Többek között az is, hogy a mecénások nem nagyon tartottak ki a szalon mellett. Ennek mi lehetett az oka egyébként? Illetve annak, hogy a zenészek, irodalmárok nem maradtak benne ebben a csapatban?
2: Hát én csak a magam oldaláról tudom ezt az egészet nézni. Nyilvánvaló mások fejével nem tudok gondolkozni. Teszem azt hozzá, néha már a sajátommal sem könnyű. Tehát az történt, hogy én hivatásosokat is próbáltam hívni. Zeneiskolai tanárokat, akkor hivatásos képzőművészeket, tehát akik főiskolát végeztek, vagy ilyesmit is tanítottak az akkori tanítóképző főiskolán. Tehát azokat, akik a szakma szerint és a szakma szabályai szerint valóban művésznek számítottak. Először ők maradtak el, mert hát nekik ez, hogy mondjam, ilyen kis csoportos foglalkozásnak tűnt, de ez csak az én véleményem, lehet, hogy ők ugyanezt a saját oldalukról nézve másként élték meg. Aztán az irodalmárok is azért maradoztak el, mert hát mindenki azt szerette volna, hogyha egy kicsit nagyobb idő jut egy-egy találkozás alkalmával az irodalomra, meg a zenészek is körülbelül így voltak vele, és aztán maradtak végül is a képzőművészek. Tehát én ezt gondolom, mecénások már az indulásnál is kevesen voltak a szalonnak a tagjai, tulajdonképpen két olyan emberről tudok kvázi mecénásként beszámolni, aki eredendően is így indult, és így jött közénk, aztán egyikük az viszonylag korán meghalt, aztán pár évvel később követte a másik is, de hál' Istennek a megye képzőművészeit támogató mecénások, vagy a kultúrát támogató mecénások közül mindig sikerült találnunk elismerés nem élt ott.
1: És azóta is működik a Bárka Művészeti Szalon, méghozzá 3 évtizede, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: 1996 tavaszán alapította meg Lönnhárt Ferenc a Bárka Művészeti Szalont, amely azóta már 30 éves fennállását ünnepli, és ha jól tudom, akkor az idei év tavaszának derekán volt egy ünnepélyes kiállítás is. Feri bácsi, hogy gyűjtötték össze egyáltalán azt az anyagot, amit megmutattak a nagy közönségnek?
3: Akkoriban, amikor mi ezt a kiállítást gyűjtöttük, akkor el kellett döntenünk, hogy a 30 év keresztmetszetét próbálják-e bemutatni. Kiderült aztán a beszélgetéseink során, hogy az nem nagyon fog menni, mert nagyon sokan megfordultak ez idő alatt a Bárka fedélzetén, és abban maradtunk, hogy a jelenlegi tagságnak a munkáit állítjuk ki, és ez volt a Márványteremben, Szekszárdon, a Babits Művelődési Központban. És hát ennek az összeszedése tulajdonképpen ez nem egy nagy művészet. Mi gyakorló kiállítók vagyunk, nagyon sok felé állítottunk ki az elmúlt 30 esztendőben is, tehát nyugodtan mondhatom azt, hogy ez nekünk ilyen napi rutin számba megy. Jó, mondjuk erre egy kicsit másként kellett készülni, mert 30 év azért az kötelez valamire, és úgy gondolom, hogy sikerült egy maradandó emléket hagyni azokban, akik eljöttek erre a megnyitásra, mert Földessy Lajos és a felesége, Andrea, ők működtek közre, Földessy Lajos, ugye hegedűn, Andrea pedig hárfán, Kocsis Andrea. A lényeg az, hogy gyönyörű kiállítás sikerült egyrészt összeraknunk úgy is, mint eseményt, és másrészt pedig hát olyan élményben részesülhettek az ott levők, hogy azt hiszem, hogy erre fognak emlékezni. Ami esetleg vitára adhatók ott, az a kiállított műveknek a minősége, tehát általában ebbe szoktak belekapaszkodni azok, akik az általam véltnél erősebb kritikával illetik a működésünket, de én azt hiszem, hogy ez nem a vitának a helye.
2: Ez így van. Egyébként a kiállított művek, ezek mind művésztelepek alkalmával születtek, illetve kimondottan erről szól a Bárka Művészeti Telep, hogy ilyeneket létrehozzon a művészek számára?
3: Nem feltétlenül erről szól. Én sokkal fontosabbnak tartom az egészből, az alkotásokon túl a közösséget. Most én azt látom, hogy a társadalom még inkább atomizálódik, mint ahogy ezt 30 esztendővel ezelőtt tette. És én ezt nem tartom egy jó iránynak. De én már csak ilyen régi, fatengelyes gondolkodású ember vagyok. Én még mindig azt szeretem, hogyha az emberek egymás szemébe tudnak nézni, és egymással hasonló vagy azonos levegőt tudnak szívni, és a gondolataikat úgy cserélik ki egymással, hogy közben látják a másik arcát. Manapság erre meglehetősen kevés lehetőség adódik, tehát ennél fogva én azt, hogy mi összejövünk, és akkor vannak a két hetenkénti közös festéseink, én ezt sokkal-sokkal fontosabbnak tartom, mint az, hogy itt mi születik meg képként. De a Bárka tagsága, a tagság nagyobb része az otthon dolgozik. Van olyan ember, aki úgy dolgozik, hogy a család már lefeküdt, és akkor a konyhát igénybe tudja venni.
2: Hát igen, meg kell találni az adott helyszínt.
3: Igen, ez nem egy egyszerű nem. dolog. Tehát én végtelenül tiszteletre méltónak tartom azokat a tagjainkat, akik kitartottak, van köztünk néhány, aki 30 éven keresztül, és aztán jöttek újabbak, akik sok éven keresztül kitartottak itt, elsősorban a közösség miatt.
2: Hát ennek nagyon fontos szerepe van, az biztos. Beszélgetésünk középpontjában a Bárka Művészeti Szalon, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: 30 év, ez igencsak hosszú idő, még egy emberi életben is, hát nem egy művészeti szalon életében, a Bárka Művészeti Szalon megálmodójával, Nárt Ferenccel beszélgetek, aki már az előzőkben említette, hogy azért a 30 év alatt a tagság az cserélődött, de vannak, akik ezt az évfordulót évről évre megünnepelték a szalonnal együtt. Feri bácsi, mekkora most a tagság?
3: Általában 30 és 40 fő között vagyunk az utóbbi, mondjuk így, hogy 10 évben. Én azt gondolom, hogy azok, akik most pillanatnyilag együtt vagyunk, tulajdonképpen hasonló csillagzat alatt születettnek érezhetjük magunkat. Tehát viszonylag jó az összetartás, nincsenek meg azok a társadalom más szegmensére jellemző szurkapiszkák, furkálódások, áskálódások, amik sajnos nem ritkák a művészeti közéletben sem. Főleg amatőrnéknél ez különösen érdekes és értékes. Én úgy tartom, hogy voltak ennél jobb periódusaink, voltak olyan időszakok, amikor voltunk 60-an is, azt már elég nehéz volt cipelni egy ekkora társaságot együtt tartani, de csak az érdekességet bírt mondom el, hogy volt

0: tagjaink Budapestről, Nagykőrösről, Kecskemétről, Mohácsról, Kaposvárról, Székesfehérvárról, Mórról, Érsekcsanádról, tehát sok felől az országból, elsősorban ugye Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Somogy megye és Baranya, tehát a szomszédos megyék.
1: Országos híre volt tulajdonképpen, hogy van.
0: Hát, hogy híre volt, meg hogy milyen híre volt, én ezt most hadd ne mondjam meg. Mert
1: magáért beszél, azt
0: nem
1: gondolom.
0: Beszélni. Egy biztos, kiállítottunk nagyon sok helyen. Tehát a nagyobb városok közül Budapesten, Pécsen, Kaposváron, Székesfehérváron, a megye valamennyi, Tolna megye valamennyi fontos településen, ugye Szekszárdon rengetegszer, nem tartom számon, hogy hány kiállítást élvezhettünk közösen egy társaságból, de azt hiszem, hogy ez annyira nem is fontos. Az viszont fontos, hogy akkor, amikor valamelyik tagtársunknak kiállítása van, azon nagyon sok bárkás jelen van. Például most 7-én nyílt az egyik társunknak a kiállítása Tolnán, az ottani művelődési központban, és azon elég sok bárkás is jelen volt. Tehát
1: ez is árulkodik arról, hogy tényleg jó az összetartás a csapatban.
0: Hát ez mindenképpen azt jelzi.
1: Igen. Ugye említette, hogy az Egyesület a térség amatőr képzőművészeiből áll tulajdonképpen, és ha jól tudom, akkor ezeknek a képzőművészeknek lehetősége van nyaranként, vagy nem tudom, más évszakokban is vannak-e különféle képzőművészeti alkotótáborok.
0: Így van, vannak, amit a bárka maga szervez, és vannak olyan alkotótáborok, amiknek a látogatói többsége, a résztvevőinek a többsége bárkás. Ilyen van ezen a héten például Medinán, de ilyen volt mondjuk 2 hete Tamásiban, és akkor volt saját bárkás szervezésű alkotótáborunk Szakadáton, és lesz majd még Diósberényben és Kolozsnón is.
1: Fontos szempont ezeknek a táboroknak a megszervezésénél, hogy a megye különböző pontjain legyen?
0: Hát elsősorban oda megyünk, ahol úgy tudjuk, hogy szeretettel várnak bennünket. Tehát senkire nem akarjuk ráukrojálni magunkat. Ahol azt mondják, hogy szívesen látnak, oda természetesen elmegyünk. Itt nagyon sokszor az idejében ez különösen pregnánsan megmutatkozott, hogy éppen elég volt az időpontokat jól elosztani, hogy aki táborba akar menni, el tudjon menni, hogy minden táborba legyen elegendő résztvevő ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy oda érdemes volt elmenni, másrészt pedig, hogy ne ütközzön más eseménnyel, ami esetleg gátolná egy ilyen tábornak a létrehozását.
1: Ugye nagyon fontos az tényleg, hogy a megfelelő létszám meglegyen, még akár a működés szempontjából is, és sok egyesület panaszkodik arra, hogy nagyon nehéz a fiatalokat bevonni. Illetve, hogyha esetleg van fiatal tagság, akkor több a nézeteltérés. Ez hogy van a Bárka Művészeti Szalonnál? Mennyire kaphatóak a fiatalok arra, hogy ők is részesei legyenek egy ilyen kezdeményezésnek?
0: Én úgy látom, hogy a generációs ellentét az egész társadalomra jellemző, nem csak a művészeti alkotótáborokra. Tehát kétségtelenül én is létező dolognak tartom, akkor, amikor fiatalok próbáltak bekopogtatni, illetve be is kopogtattak a bárkába, eljöttek, itt voltak egy-két alkalommal, aztán ahogy jöttek, olyan szép csöndben el is maradtak, rájöttek, hogy a nagymamájuk korú, vagy a szüleik korú társaságban nem igazán érzik jól magukat, mert nincs megfelelő korosztálybéli. A várka jelenlegi tagsága azért az a nyugdíjkorhatár közelében, a nagyobbik része az azon túl van.
1: Milyen jövőt lát, vagy szán a Bárka Művészeti Szalonnak, Feri bácsi?
0: Hát... Én tulajdonképpen 20 éve gondolkozom azon, hogy át kéne adni a stafétát, csak nincs kinek. Nem tudom. Tehát én ugyanúgy tanástalan vagyok, mint annyi más mindenki ebben a kérdésben, mert jó volna biztos kezekben tudni, de az is veszély, hogy mennyire maradnak meg az utánam követők, az engemet követő utánam jövő generációk, illetve emberek ebben a mostani békességes hangulatukban. Tehát én szerencsésnek mondhatom magam, mert én magam nem festek. Tehát én velem nem rivalizál senki. És ha a rivalizálás bármi oknál fogva beindul, akkor ott a csapat életének hát a jövője nem túl rózsás. Ezt lehetne elkerülni, illetve hát van még egy verzió, de az sajnos nálunk nem tűnt működőképesnek, hogyha valóban akkora tekintélyű képzőművész venni át a csapat irányítását, mint amilyen itt volt például kedves fogadott bátyám Bözsi Szabó István, vagy a mohácsi Baranya megyei rajszakfelügyelő kedves István, ő neki ez a vezeték neve.
1: Igen.
0: De egyébként is kedves volt, ők már nem élnek. Ők megföllebbezhetetlen szaktekintélyek voltak. Bözsi Szabó István, ő alapító tagja is volt a Bárkának, kedves István pedig éveken keresztül nagyon kitűnő táborokat vezetett, nagy létszámú táborokat, de hát az élet vége az őt is elérte, bármennyire fájlaltuk. Tehát ha valaki ilyen kezébe kerülne az irányítás, annak én végtelenül tudnék örülni, mert az sokat számít, hogy egy megfelelbezhetetlen tekintély, szaktekintély vezesse őket.
1: Hát biztos, hogy ez nagyon fontos. Akkor még egy kicsit ott lebeg ez a tanácstalanság a Bárkaszalon jövőit tekintve, viszont Feri bácsi, én azt kívánom, hogy még számos alkotó tábor legyen közösen, ami jó hangulatban telik, jó egészségben, és kitűnő alkotások születnek ezekben a táboroknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és az összes tagnak jó egészséget kívánok innen is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hasonló jókat kívánok én is minden hallgatónak.
1: A Bárka Művészeti Szalon vezetőjével, Lönhárt Ferenccel beszélgettem.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Andrit. Rádió Andrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Az műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot. Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Andrittal.
2: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioandrit.hu,
2: vagy írjon a Rádió Andrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
2: Szép vasárnapot! Rádió Andrit.
0: Szexárdra hangolva. Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit FM 105.1. Let me tell you.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben. Ütemezetten halad a fenék küszöb építése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csaknem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek, a tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le, a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok, a tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők. Legfeljebb Sopron térségébe sodródhat be egy-egy zápor, sokfelé erős lesz a szél. 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: már lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak. Megéri betérni.
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
0: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana? Vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: 12-en haltak meg az M3-ason történt buszbalesetben, ütemezetten halad a fenék küszöb építése Pakson. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 12-en haltak meg vasárnap hajnalban, miután egy lengyel rendszámú busz éjjel 1 óra környékén felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Az országos mentőszolgálat 14 mentőegységet riasztott a baleset helyszínére, egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházba vitték. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére átmenetileg lezárták. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet, a beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Országszerte sok munkát adtak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Szombaton a Heves megyei Egerbaktán csak nem 6 órán át dolgoztak, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprémvár megyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, gabona és fenyves fogott tüzet. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek. A tüzet már körülhatárolták. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni. Romániában egy spanyol harci repülőgép lelőtt egy drónt, amely az ukrán-moldovai határ közelében megsértette a román légteret. A spanyol vadászgép a NATO légtérvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A 19 millió lakosú Románia a NATO tagállamok közül az egyik leginkább kitett az ukrajnai háború következményeinek. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Rádió Antrit időjárás.
11: Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. A szél megélénkül, általában 32 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió André.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: 25 éves a Bátaért Egyesület, megvan a medinai időközi választás időpontja, szél és forróság lesz vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója az orosz sajtónak adott 2026. augusztus 13-i nyilatkozatában részletesen beszélt a Paks 2 atomerőmű projekt helyzetéről és kitért a magyar féllel folytatott együttműködésre is, olvasható a telepaks.hu-n. Alekszej Lihacsov elmondta, hogy a paksi építkezés felgyorsult, és a Rosszatom a projekt magyar megrendelőjével egyeztetett tervhez tartja magát. A Rosszatom első embere emlékeztetett arra, hogy februárban megtörtént az első betonöntés a paksi 5. blokk reaktorépületének alapozásán. Az alapozás 80%-ban már elkészült, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe, mondta. Kiemelte, hogy óriási mennyiségről van szó, miután 7 olimpiai úszómedence térfogatának megfelelő mennyiségű betont használtak fel eddig. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél előtt befejeződik, tette hozzá. Ma számos nyilatkozatot és különféle közlést látunk a magyar médiában a projekttel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a magyarországi energiabiztonságról és az atomenergia szerepéről szóló párbeszéd pragmatikus és konstruktív mederben fog zajlani. Szakértők szerint a Paks 2 atomerőmű építési projektjének bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlen hatással lenne az egész ország fejlődésére és a lakosság jólétére is, hangsúlyozta a Rosszatom vezérigazgatója. A Bátaért Egyesület 2001. augusztusában alakult, így 2026-ban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek jelentőségéről és az elmúlt évek főbb állomásairól beszél Willy Minél dr. Kápolnás Mária, az Egyesület elnöke.
4: 2001. augusztus 19-én az elszármazottak találkozóján alakult meg a Bátaért Egyesület, amit a kezdeményezők szerint valamit tenni szerettünk volna Bátáért, és 150 meghívottból több mint 55 fő alakította meg az Egyesületet. Az Egyesület taglétszáma hamarosan a 100 főt is elérte. Ennek immár 25 éve, és ezt a 25 évet ünnepeljük meg idén, augusztus 22-én, szintén az elszármazottak találkozója alkalmából a Fekete Gólyaházban. Ez az első 25 évre való visszatekintés, hogy komoly elgondolkodásra ad alkalmat, hogy mi is történt ez alatt a 25 év alatt. Több szakaszra bonthatjuk az Egyesületnek a tevékenységét. Az első szakasz az 2001 és 2004-re tehető, amikor tulajdonképpen az útkeresés éveit jártuk, hiszen mindent szerettünk volna csinálni. Kulturális rendezvényeket, környezetvédelmet, falusi turizmus, borturizmus, egyházi turizmus meghonosítását, bizottságokat hoztunk létre. Aztán kiderült, hogy hát ez azért nem így működik, mert mindent nem tud az Egyesület felvállalni. Aztán 2004-ben egy új szakasz kezdődött, amikor a Bátai Önkormányzat térítésmentesen átadta az egykori református iskola épületét, hogy ott hozzuk létre a Dunadráva Nemzeti Park irányítása alatt a Fekete Gólyaházat. Na hát a 2004 és a 2010 közötti időszak főleg és leginkább erről szólt, hogy olyan forrásokat találjunk és olyan lehetőségeket alakítsunk ki, amivel tudjuk hozni ezt az intézményt. Ezért konferenciákat tartottunk, helymunkákat rendeztünk, és hát rengeteg pénzt kellett szerezni ahhoz, hogy egy romos épületből egy használható múzeumépület váljon. Tehát rengeteg pályázati támogatásra volt szükségünk. A másik része a tevékenységünknek pedig 2004 és 2008 között ötször rendeztük meg a Keszeg Fesztivált, ami egész Dél-Dunántúlon egyre nagyobb népszerűségre tett szert.
3: Medina polgármestere Lang Katalin július 22-én nyújtotta be lemondását, emiatt időközi választást írnak ki a településen, ami 2026. október 18-án vasárnap lesz. A jelöltek állításához legalább 19 ajánlás szükséges, amit augusztus 29-én 8 órától adhatnak le Kölesden, a Kossuth tér 2 szám alatt a jegyzőirodában. A választásra jogosultak az értesítőket augusztus 12-e és 28-a között kapják meg. Azok, akik nem a bejelentett lakcímükön szeretnének szavazni, október 9-éig kötelesek bejelenteni változtatási szándékukat. Vért adni mindig jó és hasznos, különösen egy ünnepi hosszú hétvége előtt. A részleteket Gulyás Katalintól, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatójától hallja.
0: Szeretettel köszöntöm a véradókat, a sokszoros véradókat, mind a magam nevében, mint a Magyar Vöröskereszt nevében. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden véradónak, aki az elmúlt időszakban, egy hónapban, ebben a meleg, forró nyári időszakban is azért, hogy egy beteg rászoruló ember társán segíthessen, eljött és vért adott, a saját testének szövetét ajándékozta. A véradásra bárki jelentkezhet, aki a 18. életévét betöltötte, önmagát egészségesnek gondolja, és a testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradásokra kérem hozzák magukkal a személyes okmányaikat, tajkártyát, személyigazolványt és lakcímkártyát. A napszaknak megfelelő étkezést tegyék meg, és bőségesen fogyasszanak folyadékot, lehetőség szerint tiszta vizet. A vérre folyamatosan szükség van azért, hogy az egészségügy el tudja látni a feladatát, hogy a rászoruló betegeken tudjanak segíteni, mint akkor, ha valamilyen baleset történik és műtétre van szükség. A vér ugyanis semmi mással nem pótolható, csak véradással. És a folyamatos vérellátás érdekében szükség van nap mint nap a tervezett véradásokon a megfelelő mennyiségű vérlevételére. A következő időszakban, augusztus 18-án Tamásiban, a Vöröskereszt irodában van lehetőség véradásra 13 óra és 18 óra között. Szeretettel várunk mindenkit, aki segíteni kíván ebben az időszakban, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy a nyár kódot bemondva egy sorsoláson vehetnek részt országosan a véradók, ahol két személyes fesztivál vagy koncertjegyet lehet nyerni. Természetesen a részletekről tájékozódni tudnak a www.ovs.hu/nyár oldalon, vagy a www.viradás.hu oldalon a Vörös Kereszt honlapján.
3: A Szexuális Sportközpont NKFT kézilabda szakosztálya várja a kézilabda iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését, tudtuk meg a közösségi oldalukról. Ha új sportágat keres a gyermekének, vagy olyan közösséget szeretne számára, ahol a mozgás, a fejlődés és a közös élmények egyaránt fontosak, akkor szeptembertől itt a lehetőség, hogy gyermeke megismerkedjen a kézilabdával, és egy összetartó, lendületes csapat tagjává váljon. A kézilabda nem csak egy izgalmas és pörgő sportág, hanem számos készségfejlesztésére is kiváló lehetőség. A rendszeres edzések során a gyermekek fejlődhetnek a mozgáskoordináció, a gyorsaság, az együttműködés és a kitartás terén, miközben egy támogató, motiváló közösség részévé válhatnak. A szakmai munkát Jánosi Csaba és Nagy Szilvia edzők segítik, akik a gyermekek fejlődését szem előtt tartva végzik a felkészítést. Kezdés 2026. szeptemberétől. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli esztél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon vasárnap hajnalban 16, napközben 35 fok valószínű. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
5: Jó ét vagyat a jó ebédhez, na meg a ma kedvenceit és a tegnap slágereit is, hiszen ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Vasárnap van, békesség, nyugalom és pihenés. Na meg az ebédhez egy kis rock and roll, Bon Jovizu.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema verítékmenet.

ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Amfrit. Augusztus 16-a van, úgyhogy lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is kapcsolódnak egy dátumhoz. Mindenek előtt sok boldogságot ma Ábrahámnak, aki neve napját ünnepelheti, és akkor a mai nap szülöttei, például James Cameron, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, hát filmjeivel, hát az egyik legtöbb zsozsót bezsebelő rendezőről van szó a világ történelemben. Egészen nagy név, ugyebár legenda mondhatni, ahogyan Madonna, amerikai énekesnő, színésznő, szintén legenda, mi is előszeretettel játsszuk dalait. Aztán ma ünnepelhet még Steve Carell, amerikai színész, humorista, rendező, illetve Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszó, szintén sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. És akkor csapjuk még föl gyorsan a végére a

0: hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
6: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 8 83 83 51.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Ez a Rádió Andrita, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Nem állunk meg az ebéd utáni szükséges és egészséges sziesztához is jönnek a jobbnál jobb dalok. Most éppen a 90-es évek egyik népszerű német hip-hop csapata, a C-Block érkezik.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrita!

0: Már el is röpült egy óra ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most már megkezdődhet tényleg a Siesta, ehhez is szolgáltatjuk majd a továbbiakban is a legnagyobb dalokat, de előbb még informálódjunk, számítok figyelmére a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 23-as telefonszámon.
1: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez, a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
4: Busz tragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busz tragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínén utaztak. A buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak.
3: Rádió Antrit időjárás.
4: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
6: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Fekete Dávid vagyok. Egy óra múlt, még van vissza bőven, nem mondom, hogy menjen inkább filmet nézni és bubukálni közben, de ha itt tenne, akkor most következő dalunkkal egyszerre nézni valót is ajánlunk. Szól a Men in Black.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Ez a Rádió Antrid, a Makedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy egyszerre zajlik az atlétikai EB és a vizes EB szintén, és hát vannak jó hírek, tegnap éjszaka dőlt el, hogy hatodik lett a női 4x100-as magyar váltó az atlétika EB döntőjében, gratulálunk innen a lányoknak, és az is fontos még, hogy a 19 éves Kriszt Sarolt a korosztályos magyar csúccsal hatodik lett 7 próbában, az is egy elég szép eredmény, és akkor nézzünk rá az úszásra. Márton Richard ezüstérmet szerzett, Kós Hubert a hatodik helyen végzett a férfi 200 méteres pillangóúszásban a Franciaországban zajló úszó Európa bajnokság szombati versenynapján. Mindkét magyar egyéni csúcsot úszott, ami elismerendő teljesítmény, a döntőt az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte meg. A versenynap későbbi szakaszában Sárkány Zalán szintén ezüstérmes lett 1500 méter gyorson, Betlehem Dávid ugyanott hatodik, Milák Kristóf bejutott az 50 méter gyors döntőjébe, és Kós Hubert is kiharcolta a finálét 200 vegyesen. Gratulálunk a sportolóknak, és bizony ma folytatódnak, 18.30-tól például lesznek mindenféle döntők, a Milák is úszik, Kós is úszik, úgyhogy lehet szurkolni a magyaroknak, addig viszont még el kell jutni, mutatom, hogy hogyan.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrid, a Makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információk után sem állunk, megnyomjuk tovább, nem is akárhogyan, a legendás Barry White érkezik.
1: Vissza a zenéhez, a Makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrid.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Amfit. Újabb óra végéhez értünk, nem állunk meg, még jó pár remek dal áll előttünk. Ezen a vasárnap délutánon számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Busztragédia, főnöke szerint tapasztalt volt a sofőr. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb részletek derültek ki a vasárnap hajnali busztragédiáról. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa. Egy lengyel lapnak elmondta, a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonos a járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak, és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. A cég vezető és munkatársai a baleset helyszínén utaztak. A buszroncsához azonban egyelőre nem férhetnek hozzá, mivel azt a magyar hatóságok a vizsgálat idejére biztosították. A tulajdonos szerint a buszon zarándokok utaztak, akik a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból tartottak hazafelé. A tragédia vasárnap hajnal 1 óra körül történt. A lengyel rendszámú busz felborult az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. 12-en meghaltak. Sorra fejezik ki részvétüket a magyar és lengyel vezetők a hajnali tragikus buszbaleset után. Magyar Péter miniszterelnök is részvétet nyilvánított az áldozatok családjainak, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Orbán Anita is posztolt. A külügyminiszter a Facebookon azt írta, a magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit. Gyászol Lengyelország is, Karol Navrocki lengyel elnök az X-en elképzelhetetlen tragédiának nevezte a balesetet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökkévalóak. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor-zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Rádió Antritot hallgatja, na meg engem, Fekete Dávid vagyok. Két óra már mögöttünk, van még előttünk négy. Ne is húzzuk az időt, pörögjenek tovább a ma kedvencei. És a tegnap slágerei, előbbivel folytatjuk. Calvin Harris a színpad.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Antrit.
7: Why wait to say, at least I did.

Ez Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és most még van idő felkészülni, hogy elmenjünk egy kicsit a moziba, ebben a kánikulában azért mégiscsak jó, mert ott van klíma, meg popcorn, meg remek filmek, például 15:30-tól nem, pontosabban 15 órától vetítik itt Szekszárdon a Mancs Őrgyárat, a Dino film című, hát animációs filmet. Gyerkőcökkel biztos, hogy nagyon-nagyon izgalmas vagy jó élmény lehet ez az alkotás. Aztán 17 órától vetítik a Csak egy éjszaka című amerikai romantikus vígjátékot, amit a magyarok nagyon-nagyon szeretnek. 9 pontra értékelnek a port.hu-n például. Ez ugyebár egy romantikus vígjáték, aminek a premisszája úgy hangzik, hogy a frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie találnak a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de a ballépések és mellék küldetések sorra bonyolítja az éjszakájukat, és választja el őket egymástól. Hogy hogyan is lesz ez tovább, hát ez derül majd ki a filmből. Ajánlom figyelmébe jó szórakozást ehhez is, ahogyan a 19:30-kor kezdődő az Oak Street vége című akciófilmhez, amit David Robert Mitchell rendezett Anne Hathaway-jel és Ewan McGregorral a főszerepben, igazi sztárparádé. Jó szórakozást ehhez is, na meg a további dalokhoz is, mutatom, hogy mivel folytatjuk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenaiétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb óra ért véget, de három még vissza van, nem akar lemaradni a legjobb dalokról, és a fontos infokról sem számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Szeptember 1-én megyenap. Segítsünk a Cikádor Főnix Egyesületnek. Hétfőn pár fokos lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Jannár Júli vagyok. 2026. augusztus 16-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők minél felkészültebbek legyenek az élesbevetéseken, emiatt folyamatosan trenírozzák az ebeket, képzik a kutyavezetőket. Legutóbb augusztus 10-én szerveztek összevont kutyás képzést a szolgálati ebben dolgozó kollégáiknak a Szekszárd közeli Sötétvölgyben. Ezen az alkalmon három kutyavezető három kutyával hajtotta végre a feladatokat, illetve a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai és négylábú segítőik is részt vettek rajta. A programban nyomkövető és személykövetési, valamint személykeresési feladatok szerepeltek. A rendőrök és az egyesület tagjai kiválóan működtek együtt. A szolgálati kutyák fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat. A tréninget Putnaki Krisztián rendőr törzszászlós, mentor és Badacsonyi László az egyesület elnöke vezette. Az ilyen jellegű képzéseket a jövőben is rendszeresen tervezik majd megszervezni. Augusztusban is folytatódik a toborzás Tolnában. A múlt héten a rendőrök a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. A toborzás augusztus 3. hetében is folytatódik, augusztus 18-án Bonyhádon és 21-én Gyönkön a piacon várják az érdeklődőket. A rendezvényeken a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság standjánál megismerheti a rendőri hivatás sokszínűségét és a szolgálat mindennapjait. Részletes tájékoztatást kaphat a rendőr, a határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az iskolaőr képzési, jelentkezési és karrier lehetőségekről, információt kérhet a felvételi követelményekről, az alkalmassági vizsgálatokról, illetve a képzések menetéről, és megismerheti a rendőri életpályán nyújtotta stabilitást, szakmai fejlődési lehetőségeket és juttatásokat. Szeptember 1-én ismét megtartják Tolna vármegye napját, amely elsősorban a helyi közösségi összetartozás erősítését, a helyi identitás ápolását és a történelmi kulturális hagyományok tiszteletét szolgálja. A részletekről Orbán Attilát, Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnökét hallja.
10: Szeptember 1-én ismét megtartjuk Tolna vármegye napját. Az időpont történelmi jelentőségű számunkra. Arra emlékezünk, hogy első Lipót király 1699. szeptember 1-én pecsét használati jogot adott a török pusztítás után újra szerveződő vármegyének. Ez a jelkép a vármegye önállóságát, összetartozását és újjászületését fejezi ki. A megyenap azonban nem csak a múltról szól. Minden évben lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk Tolna vármegye kulturális sokszínűségét, településeink és közösségeink értékeit, valamint identitásunk gazdagságát. Kulturális programokkal készülünk, és ezen az ünnepi alkalmon ismerjük el azoknak a személyeknek és közösségeknek a munkáját is, akik sokat tesznek a vármegye fejlődéséért és gyarapodásáért. Külön öröm számunkra, hogy Tolna megye ma a béke szigetének számít. Kiemelkedően jó a közbiztonság helyzete. Biztonságos településeken erős közösségekben élhetünk. Ezt az értéket közösen kell megőriznünk. Fontos változás az is, hogy az egyetem jelenléte egyre nagyobb szerepet kap vármegyénk életében. Az oktatás és a pedagógus képzés mellett vidékfejlesztésben is új lehetőségek nyílnak. A tudás, a helyi tapasztalat és a közösségi összefogás együtt szolgálhatja Tolna vármegye jövőjét. Megyenap egyszerre emlékezés, találkozás és köszönet. Megőrizzük történelmi örökségünket, bemutatjuk jelenünk értékeit, és elismerjük mindazokat, akik munkájukkal gazdagítják közös otthonunkat, Tolna vármegyét.
9: A Cikádor Főnix Egyesület a bántaszéki gyerekek és fiatalok számára kínál különleges élményalapú programokat. A 11-18 év közötti fiatalok megismerkednek a tűzoltók, a katasztrófavédelem és más segítő szakemberek munkájával, elsősegélyt tanulnak, tűzoltó és elsősegélynyújtó versenyekre készülnek, és közben megtanulják, mit jelent egy csapattagjaként helytállni. És hogy mi a cél? Hogy ezekből a gyerekekből egyszer akár tűzoltók, életmentők vagy más a közösség biztonságáért dolgozó szakemberek váljanak. Persze nem lehet mindenkiből tűzoltó, de az biztos, hogy amit itt megtanulnak, azt később bárhol hasznosíthatják. És valljuk be, mindannyiunk érdeke, hogy legyenek jól felkészült, segíteni akaró fiatalok a közösségünkben. Most mi is segíthetünk nekik. Ha a Bonyhádi, Paksi vagy Szekszárdi Tesco áruházak egyikében vásárol, kérje el a zsetont a kasszánál, vagy vegye el az önkiszolgáló kasszánál, és dobja be a Cikádor Főnix gyűjtőjébe. Egy apró mozdulat önnek, de nagy segítség a bátaszéki fiataloknak. A Szekszárdon megrendezésre kerülő Szent István napi, valamint a Mohács 500 ünnepi programjairól beszél Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője.
11: Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Szent István nap programra, a Magyar Államalapítás ünnepére 2026. augusztus 20-án csütörtökön 8 óra 45 perctől. Az ünnepélyes program 8 óra 45-kor a belvárosi római katolikus templomban veszi kezdetét ünnepi kenyérszenteléssel és szentmisével. 10 órakor lesz egy ünnepi felvonulás a Babits Mihály Kulturális Központ mellett található Szent István szoborhoz, amelyen közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, valamint a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társas Kör. 10 óra 30 perckor lesz a koszorúzás. A koszorúzási felhívást már kiküldtük, augusztus 17 hétfő 14 óra a jelentkezési határidő, de nem vagyunk szörös szívűek, hogyha valaki 18-áig lesz, természetesen őt is fölvesszük a listára. 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében veszi kezdetét az ünnepi közgyűlés, a napot pedig a Béla Király téren keretezzük be az Attila Fiai Társulat nagy koncertjével, amely 20 órakor kezdődik. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a programra, és ha már egy ilyen ünnepé az államalapítással kapcsolatban, szeretném felhívni, hogy a Mohács 500-zal kapcsolatban is lesz ünnepé, egy ilyen megemlékező program. Az 500. évforduló alkalmából augusztus 27-én a mára már hagyománnyá vált történelmi lovaszzarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik, tehát ez augusztus 27 csütörtök. 10 órakor kerül sor a hagyományőrző lovasbandérium köszöntésére, beszédet mond Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, ezután pedig emlékszalak és koszorúk elhelyezésére kerül sor a vármegye háza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Nagyon nagy szeretettel várunk erre a programra is minden kedves érdeklődőt. A programjainkkal kapcsolatban pedig további részleteket a szekszardagora.hu oldalon, Facebook oldalunkon, Instagramon és TikTok csatornánkon találnak.
9: Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron 2026. augusztus 17. napjától 19. napjáig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. A fentiek és az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet utáni ügyfélfogadási nap 2026. augusztus 24. hétfő. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután, este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn hajnalban Szekszárdon 17, napközben 31 fok várható, és talán érkezik egy kis csapadék is. További híreinket megtalálja. az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
9: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Köszönjük a híreket, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 3 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. Zenevonatunk nem áll meg sehol, úgy kell felkapaszkodni menet közben. Ez pedig megtette most George Michael.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

0: Ez a Rádió Amfitom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel is nézzünk egy kis focit, mert hogy zajlik javában a magyar NB1, míg pénteken volt a forduló első mérkőzés a Kispest Honvéd a Vasas találkozó, ahol a Vasas 2-1-re diadalmaskodott. Tegnap délután Újpest MTK 1-1, Nyíregyháza Kisvárda 2-1-el végződött, és ami talán fontosabb az az, hogy ma folytatódnak a csatározások, például Debrecen Győri Eto mérkőzéssel, vagy Puskás Akadémia Paks találkozóval, ez 17:30-kor kezdődik majd. Szurkoljunk az atomvárosiaknak, nagyon kell a győzelem a bajnokságban. Megkezdődött a spanyol élvonal is. Tegnap este játszott a Sevilla a Rayo Vallecano ellen 2-1-re győzedelmeskedve, illetve az Alaves verte a Hetafét 3-0-ra, ma pedig folytatódnak Racing Santander Villarreal lesz 17 órától, 19 órától pedig Espanyol Levante mérkőzésen szurkolhatunk, és ami kuriózum lehet, az az FA Community Shield, amelynek sorsáról dönt ma az Arsenal és a Manchester City 16 órától, úgyhogy itt is lehet majd örömködni és izgulni. Jó szurkolást bármelyiket is választja, addig viszont még el kell jutni, mutatom, hogy hogyan.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: Megérkezett a

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A Rádió Antrit az információk után folytatjuk menetelésünket a legnagyobb dalok ütemére, és bár sajnos csapadék továbbra sem érkezik, pedig kellene, mint egy falatkenyér, azért az esernyő akár még önvédelmi eszköz.

0: kedvencek!
1: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb órát hagyunk magunk mögött ezen a csodás vasárnapi délutánon. Még két óránk van együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám.
9: Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit, FM 101.
1: 4 óra is elmúlt már ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel Fekete Dávid vagyok. Még 2 órát rádiózunk együtt, örülök, hogy itt van. Meglepetés vendégünk is megérkezett. Pink.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

mission of the group.

0: Rádió 6, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Remek dolog között egy közérdekű közlemény következik az Erőv ZRT megbízásából. Szekszár vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a víztermelőkutak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz tehát kevesebb, mint a Duna magasabb vízállásánál lenne. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be Szekszár városában, ezúton kérik a lakosokat, hogy figyeljenek a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvízellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködést kérnek. Kiemelten kérik a felhasználóktól a kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolásának, medencék töltésének, gépjárművek mosásának, járdák, utak és egyéb burkolatfelületek vízzel történő hűtésének, tisztításának, egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységeknek azonnali szüneteltetését. Felhívják a figyelmet, hogy az Erővízi Közmű ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előrelátható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudja a vízi közműrendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi vízhasználatát is érintheti. Közérdekű közleményt hallott az Erőv ZRT megbízásából. Figyeljünk oda a vízre tehát, és hallgassuk tovább a legnagyobbakat. Például ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel zötyögtünk, már vonaton repültünk, és most pedig mi is vízre szállunk a zenejachtunkon, a főprodukciót pedig Teddy Swims vállalta magára.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Újabb óra végéhez értünk, csak úgy röpül az idő, ha jó társaságban van az ember. Már csak egy óránk van együtt, de azt is tartalmasan töltjük majd. Számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén 3 budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton 2 napos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Az Rádió Antrit továbbra is a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel élvezzük a hétvége utolsó perceit is. Velem Fekete Dávid vagyok. A szigeten hatalmasat ment és bebizonyította, hogy fiatalkora ellenére már igazi popstar. Summer.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: Ez a Rádió Antritom, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy ilyen tájt szoktuk, míg mi te együtt legalábbis vasárnaponként, térjünk rá egy picit a kibervédelemre, mert hogy a csalók már a Spotify nevével is visszaélnek. Az üzenetek valóságűen utánozzák a Spotify hivatalos értesítéseit, használják a vállalat logóját, színvilágát, így próbálják megszerezni a felhasználók személyes és bankkártya adatait. Semmitől nem riadnak vissza, ezt tudjuk jól. A kiberpajs.hu oldalon írják, hogy a támadók olyan e-maileket küldenek, amelyek szerint probléma merült fel az előfizetéshez kapcsolódó fizetés feldolgozásával, ezért a felhasználónak frissítenie kell fizetési adatait, ehhez az üzenetben található fizetési mód frissítése gombra kell kattintania. Az üzenetek valóságűen utánozzák a Spotify hivatalos értesítéseit, és hát a My Spotify megnevezést is. A levélben található hivatkozás azonban a Spotify weboldalát utánzó hamis oldalra vezet. Itt a felhasználót először bejelentkezési adatainak megadására, majd bankkártya adatainak, címének és telefonszámának megadására kérik. Hát ne tegyen így, hogyha levelet kapott a Spotify-tól, vigyázzon magára, vigyázzon az adataira és a pénzére nyilvánvalóan, mert mindenütt veszély leselkedik ránk, tudjuk jól. Maradjon itt velünk inkább, és hallgassa tovább a legnagyobbakat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak. Megéri betérni.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antrit, az információk után sem állunk meg, már minden létező utazási formát felhasználtunk ezen a vasárnap délután, a hangom is megy el, úgyhogy picikét álljunk meg, és hűtsük le magunkat. Ebben pedig a New Level Empire segítkezik.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: És eljött ez a pillanat is. Rengeteg szuperdat hallottunk az elmúlt 6 órában. Ez a Rádió Antrit. Közös utunk végéhez értünk mára. Köszönöm, hogy velünk tartott. További jó rádiózást és jó pihenést. Holnap reggel 6-kor pedig várom, ismét kezdjük együtt a hetet új reményekkel és kihívásokkal, meg remek vendégekkel és érdekes témákkal. Addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek!
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem!
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
10: Haló! Haló!
11: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
10: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
11: Ön miben segíthetek?
10: Hát szélvédő kéne nekünk.
11: Milyen típusú az autó?
10: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
12: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
13: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
10: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
14: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén 3 budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel, a Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
2: Rádió Antrit időjárás.
14: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám.
5: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén 3 budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton 2 napos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Entrée.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Busz tragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Busztragédia, külön gépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Közzétették az augusztus 20-ai állami ünnepség hivatalos programját. Idén három budapesti helyszínen is zenei eseményeket rendeznek. A programokat a Telex After szedte össze. A Műegyetem rakparton kétnapos elektronikus zenei program lesz több nemzetközi fellépővel. A Kossuth téren a 20-ai tűzijáték után diszkót rendeznek, a Margit szigeten pedig alternatív és gitárzenés produkciók is fellépnek. A tűzijáték idén csak 10 perces lesz, és az évtized legolcsóbb augusztus 20-ai ünnepségére készül a kormány. 4 milliárdból valósul meg, az előző kormány idén 18 milliárd forintból tervezte megoldani az esemény sorozatot. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök külön gépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint valószínűleg elaludt a sofőr, őrizetbe veszik. Súlyos problémákat tártak fel azok a rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatok, amelyeket több szakmai jelzés alapján rendelt el az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben a Kulturális Minisztérium, írt a Facebook oldalán a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is, valamint több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek. A feltártak alapján javasolják Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát. Erdőtűz pusztít Belgium délkeleti részén. Eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására, az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén péntek este csaptak fel a lángok. A tüzet a tűzoltók mellett gazdák és a hadsereg is próbálja megfékezni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12 és 23, délután 27 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Busztragédia, különgépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busztragédia, a lengyel miniszterelnök különgépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű záporzivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Busz tragédia, különgépet küld Magyarországra a lengyel miniszterelnök. Ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Busz tragédia, a lengyel miniszterelnök különgépet küld Magyarországra, amelyen a külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselői is utaznak. Donald Tusk az X-en azt írta, minden sérült megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget ebben a nehéz pillanatban. Egy másik posztban azt írta, telefonon tárgyalt Magyar Péterrel, aki neki is részvétét nyilvánította ki a tragédia miatt. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a baleset halálos áldozatainak és sérültjeinek hozzátartozói számára. A magyar miniszterelnök vasárnap kora délután posztolt arról a Facebookon, hogy telefonon tárgyalt Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A lengyel kormányfő megköszönte a magyar mentő alakulatok segítségét. Egy zarándoklat résztvevői utaztak hazafelé a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból azon a lengyel turistabuszon, ami letért az útról és árokba borult az M3-as autópályán vasárnap hajnali 1 órakor. A balesetben 12-en meghaltak. A rendőrség szerint feltehetőleg elaludt a sofőr, őrizetbe vették. Megszólalt a balesetet szenvedett járművet üzemeltető lengyel cég tulajdonosa is. Egy lengyel lapnak elmondta, hogy a sofőrök mindketten túlélték a balesetet, egyikük azonban súlyosan megsérült. A tulajdonosa járművezetőkről azt közölte, hogy mindketten tapasztaltak és évek óta a vállalatnál dolgoznak. A cég azonnal cserebuszt küldött Magyarországra, hogy azokat az utasokat, akik túlélték a balesetet, hazaszállítsa Lengyelországba. Mindkét partról ütemezetten halad a fenék küszöb építése a Paksi atomerőműnél. A miniszterelnök tájékoztatása szerint csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. A Duna előrejelzett tapadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított 280 méteres bárkának. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet. A beérkezett tervek a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. Románia megvédi légterét és szövetségesei is mellette állnak, reagált a román védelmi miniszter a vasárnap hajnalban a román légtérbe behatolt drón lelövésére. A pilóta nélküli szerkezet Moldova irányából repült be a román légtérbe. A drónt egy spanyol pilóta lőtte le, a szerkezet roncsai lakatlan területen értek földet. A spanyol vadászgép a NATO légvédelmi missziójának részeként állomásozik Romániában. A hedonizmus és a fogyasztói kultúra által előtérbe helyezett modern szépségideálokat bírálta 14. Leó pápa egy Castel Gandolfóban tartott misén. A katolikus egyházfő óvaintett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak olyan dolgokra, amelyek nem igazán számítanak és nem örökké valóak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy közeledő hidegfront hatására észak-északnyugat felül már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé valószínű zápor-zivatar, erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
1: Andris. Holattól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázz a

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 100.